0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtotta csatlakozási kérelmét Magyarország az Európai Ügyészséghez. Békésben folytatódik a szúnyogírtás, többnyire napos idő lesz néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő jelezte, a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Azt is bejelentette, hogy hivatalosan is benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rheinwiesen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófa védelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó. Eddig főleg a folyók holtágait állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték. Ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békésvár megyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki. Nagyrészt napos idő várható néhány gomoly vagy fátyol felhővel, keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig kúszik fel. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső, a legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: játszik, úgyis a filmet aztán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. Csalókák lehetnek az online értékelések, kitüntették a szolnoki Mávese elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mégis megnyílik július 1-én a szolnoki Szabadstrand. A heol.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újranyitó Tiszaligeti élményfürdő mellett a Szabadstrand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A strand üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. A partszakasz a helyiek és a turisták körében is népszerű, a nyári csúcsidőszakban naponta akár több száz vendéget fogadott. A városvezetés jelezte, a jövőben vizsgálni fogják, hogy a fenntartás költségei arányban állnak-e a lakossági igényekkel. A tegnapi naptól lezárás nehezíti a közlekedők dolgát a szolnoki Szent István Tisza hídon. Az egyik útpályát egy hónapon át nem lehet használni a dilatációs szerkezet cseréje miatt. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás idején jelzőlámpák irányítják a forgalmat a hídon. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A hősképzés plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnépszerűbb hivatása.
1: A szolnoki mentőállomás is várja az érdeklődő fiatalokat. Megszédült és elesett egy 13 éves lány Cibakházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszínre elsőként a szolgálatban lévő cibakházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök, a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenységirányítási központot a lány állapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: Ez a Péter Csányi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltott vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10, vagy akár még 10 milliónál is több palackot. Ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80, vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 6.
1: Kiemelkedő sportszervezeti vezetődíjat kapott Pataki József. A szolnoki Mávese ügyvezető elnökét a Sportegyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén tüntették ki, tudatta a szoljon.hu. Az elismerést többek között három évtizedes vezetői munkájáért, valamint az országos és nemzetközi sportesemények szervezésében vállalt szerepéért ítélték oda. A díjátadón több sportszakember munkáját is elismerték. közel 100 sportoló vett részt a 4. Fitter Stronger kupán a szolnoki Tiszaligetben, írja a szoljon.hu. A funkcionális fitness versenyre az ország több pontjáról érkeztek indulók, hogy összemérjék erejüket, állóképességüket és kitartásukat. Idén először külön kategóriában versenyeztek a kezdők és a haladók, a női és férfi mezőnyben pedig több korcsoportban hirdettek győztest. A résztvevőkre 3 versenyszám várt, köztük egy erőpróba, amelyben homokzsákot kellett várra emelniük a lehető legnagyobb súllyal. A rendezvényt rekordszámú, összesen 43 támogató segítette. Megújult a II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a magyar hősök emlékünnepe alkalmából adták át. A felújítás a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézete és Múzeuma, valamint a Jászberényi Önkormányzat együttműködésével valósult meg. A 2023-as feltárás során 27 egyéni sírt és 22 tömegsírt tártak fel. Összesen 133 ember földi maradványát dokumentálták. A több mint 8 millió forintos fejlesztés részeként 22 mészkő keresztet helyeztek el, új járda épült, és 2 emlékmű is készült az elesett katonák tiszteletére. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.
4: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: Társasjátékos közösségeket és érdeklődőket hozott össze a Szolnok Társasjátéknap a Vokem Művelődési Házban. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendezvényen a kezdők és a tapasztalt játékosok is kipróbálhatták a különböző társas, kártya, figurás és terepasztalos játékokat. A résztvevőket játékmesterek segítették, emellett országosan ismert kiadók is bemutatkoztak. A szervezők szerették volna egy helyen bemutatni a szolnoki és térségi játékos közösségeket, valamint népszerűsíteni ezt a hobbit. A programokra a gyerekeket is várták, számukra külön játékokkal és bemutatókkal készültek. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult, a Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. A Dunántúlon napos időre számíthatunk, térségünkben egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. A nappali maximumok 26-29 fok körül alakulnak, éjjel 12-14 fokig hűl le a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok, június 2-án kedden Anita Carmen napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, kívánjunk együtt. 0620 55 55 155, 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. A Fugees mindjárt a Fiesta, elsőként pedig 50 Cent jön a PIMP-vel.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Június 2-a keddre bírattunk. 1953-ban ezen a napon például Londonban megkoronázták második Erzsébet brit királynőt, aki 2022. szeptember 8-án bekövetkezett haláláig uralkodott. Ő volt az Egyesült Királyság történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodója. Busta Rhymes és Mariah Carey-en, és az I Know What You Want. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Ezt a fel a legjobb zenék, június 2. kedd, keleten borúsabb, záporosabb, zivatarosabb, nyugaton ugyanakkor már napsütésesebb lesz az idő, 23-29 fok közötti maximum mellett. Rögtön fél hét, jó reggelt, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mégis kinyit a Szabadstrand. Lezárás a Tisza hídon. Rosszul lett egy kislány cibakházán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mégis megnyílik július 1-én a szolnoki Szabadstrand. A heol.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újranyitó Tiszaligeti élményfürdő mellett a Szabadstrand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A strand üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. A partszakasz a helyiek és a turisták körében is népszerű, a nyári csúcsidőszakban napon akár több száz vendéget fogadott. A városvezetés jelezte, a jövőben vizsgálni fogják, hogy a fenntartás költségei arányban állnak-e a lakossági igényekkel. A tegnapi naptól lezárás nehezíti a közlekedők dolgát a szolnoki Szent István Tisza hídon. Az egyik útpályát egy hónapon át nem lehet használni a dilatációs szerkezet cseréje miatt. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás idején jelzőlámpák irányítják a forgalmat a hídon. Megszédült és elesett egy 13 éves lány cibakházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszínre elsőként a szolgálatban lévő cibakházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök, a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenységirányítási központot a lány állapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult, a Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. A Dunántúlon napos időre számíthatunk, térségünkben egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. A nappali maximumok 26-29 fok körül alakulnak, éjjel 12-14 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rádió 98.6 FM a legjobb zenék. Június 2-a kedd, amikor is a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Ugyanerre még a nyugati határ mentén is van esély. Ugyanakkor a Dunántúlon napsütésesebb lesz az időjárás, 23-29 fok közötti maximum mellett. A folytatása a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül a Sugababes daláé, Overload a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, jó reggelt a hírek és hét után, itt lesz majd az Allianz Ethnic. És a Blaha Louisiana is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. Kitüntették a szolnoki Mávese elnökét. Funkcionális fitness versenyt rendeztek Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
2: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot. Ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30.
1: Kiemelkedő sportszervezeti vezetődíjat kapott Pataki József. A szolnoki Mávese ügyvezető elnökét a Sportegyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén tüntették ki, tudatta a szoljon.hu. Az elismerést többek között három évtizedes vezetői munkájáért, valamint az országos és nemzetközi sportesemények szervezésében vállalt szerepéért ítélték oda. A díjátadón több sportszakember munkáját is elismerték. Közel 100 sportoló vett részt a 4. Fitter Stronger kupán a szolnoki Tiszaligetben, írja a szoljon.hu. A funkcionális fitness versenyre az ország több pontjáról érkeztek indulók, hogy összemérjék erejüket, állóképességüket és kitartásukat. Idén először külön kategóriában versenyeztek a kezdők és a haladók, a női és férfi mezőnyben pedig több korcsoportban hirdettek győztest. A résztvevőkre három versenyszer várt, köztük egy erőpróba, amelyben homokzsákot kellett várra emelniük a lehető legnagyobb súllyal. A rendezvényt rekordszámú, összesen 43 támogató segítette. A hét záporokkal, zivatarokkal indult, a Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. A Dunántúlon napos időre számíthatunk. Térségünkben egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. A nappali maximumok 26-29 fok körül alakulnak, éjjel 12-14 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Helló, jó reggelt kívánok a meteorológiai nyár második napján, június 2. kedd. Aniták, Kármenek, szülinaposok sok boldogságot minden ünnepeltnek. A hang egyszerűen csak ez volt. A beceneve Whitney Houston is énekel majd, de csak a Destiny's Child után. Az óra az Independent Woman-nel indul. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június második napján, hihetetlen, de 1984-ben még járt gőzvontatású személyvonat Magyarországon. A gőzmozdonyokat ekkor vezette ki a MÁV. A pöfékelés után pedig sistergős eső jön, Eminem és Dido a keleti ország rész mai időjárásának a lefestő zenéjével. Érkezik a Stan, a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Keleten esősebb, borúsabb, nyugaton ugyanakkor napsütésesebb lesz június 2-a kedd. De hogy pontosan mire készülhetünk, kiderül a hírek végén. Aztán jönnek újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Adams kifolytatja a Killerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megújult a Hősi Parcella Jászberényben, csalókák lehetnek az online értékelések, társasjátékosok találkoztak Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megújult a II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a magyar hősök emlékünnepe alkalmából adták át. A felújítás a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézete és Múzeuma, valamint a Jászberényi Önkormányzat együttműködésével valósult meg. A 2023-as feltárás során 27 egyéni sírt és 22 tömegsírt tártak fel, összesen 133 ember földi maradványát dokumentálták. A több mint 8 millió forintos fejlesztés részeként 22 mészkő keresztet helyeztek el, új járda épült, és két emlékmű is készült az elesett katonák tiszteletére. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője. Társasjátékos közösségeket és érdeklődőket hozott össze a Szolnok Társasjátéknap a Vokem Művelődési Házban. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendezvényen a kezdők és a tapasztalt játékosok is kipróbálhatták a különböző társas, kártya, figurás és terepasztalos játékokat. A résztvevőket játékmesterek segítették, emellett országosan ismert kiadók is bemutatkoztak. A szervezők szerették volna egy helyen bemutatni a szolnoki és térségi játékos közösségeket, valamint népszerűsíteni ezt a hobbit. A programokra a gyerekeket is várták, számukra külön játékokkal és bemutatókkal készültek. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult, a Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. A Dunántúlon napos időre számíthatunk, térségünkben egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. A nappali maximumok 26-29 fok körül alakulnak, éjjel 12-14 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a fem a legjobb zenék, jó reggelt, június 2-án kedden Anita Carmen napja van. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. 122 éve a mai napon Temesváron megszületett Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, színész, Tarzan szerepében láthattuk, még a fekete-fehérben, vagy csak a mi tévénk volt az? Pontosan 130 éve Guglielmo Marconi fizikus szabadalmaztatta a rádiót. 85 éve megszületett Charlie Watts, angol zenész, aki 58 éven keresztül volt a The Rolling Stones dobosa. 1984-ben ezen a napon a MÁV leállította az utolsó magyarországi gőzvontatású személyvonat forgalmát. 1976-ban ezen a napon született Tim Rice Oxley, zongorista, producer, énekes, multiinstrumentalista, dalszerző, a Keen első embere. És 1960-ban ugyancsak a mai napon született Tony Hadley, angol énekes, dalszerző, a Spandau Balléból. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Gratulálunk az EGRI mentősöknek, akik a mentősök világversenyéről az 5. helyezést hozták haza. Feri pedig azt írja, a M373-as kilométernél Pest irányába lerobbant teherautó a terelésben, torlódás van. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, és érkeznek pillanatokon belül a legfrissebb hírek is, mindjárt 8 óra. A következő 30 percben pedig biztosan szól a Simply Red dala. És itt lesz Dr. Béres is. Rövid szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk, te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Hey, Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban június 3-án szerdán 19 órától látható. Vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Bödőcs Tibor önálló este Jászberényben a szabadtéri színpadon látható majd június 6-án szombaton este 9-től. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, gyereksátor, színpadi műsorok és bemutatók, fellép az Operenciás Együttes, este pedig az AK-26. A Hiperkarma frontemberének, Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon, a Tiszaligetben és a Kossuth téren június 13-án szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panorámat árul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Mégis kinyit a szabad strand. Lezárás a Tisza hídon. Rosszul lett egy kislány cibakházán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mégis megnyílik július 1-én a szolnoki szabadstrand. A heol.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újra nyitó Tiszaligeti élményfürdő mellett a szabad strand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A strand üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. A partszakasz a helyiek és a turisták körében is népszerű, a nyári csúcsidőszakban napon akár több száz vendéget fogadott. A városvezetés jelezte, a jövőben vizsgálni fogják, hogy a fenntartás költségei arányban állnak-e a lakossági igényekkel. A tegnapi naptól lezárás nehezíti a közlekedők dolgát a szolnoki Szent István Tisza hídon. Az egyik útpályát egy hónapon át nem lehet használni a dilatációs szerkezet cseréje miatt. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás idején jelzőlámpák irányítják a forgalmat a hídon. Megszédült és elesett egy 13 éves lány cibakházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszínre elsőként a szolgálatban lévő cibakházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök, a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenységirányítási központot a lány állapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult, a Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. A Dunántúlon napos időre számíthatunk. Térségünkben egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. A nappali maximumok 26-29 fok körül alakulnak, éjjel 12-14 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 21 milliárd forint, ennyi átszámolva a 60 millió dollár, amit most a spanyol állam visszafizett Shakirának. Óriási fordulat történt, ugyanis felmentették az adócsalási ügyben. A legdurvább az, hogy hogy nem hiányzott ez az összeg eddig neki. Üljenek el elsőként Underneath Your Clothes. Hello, jó reggelt, 5 perc elmúlt 8, június 2, Aniták, Kármenek, szülinaposok, sok boldogságot. 20-as 55-55-155 a számunk. Maxem Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Klári írja, hogy baleset miatt 5-6 kilométeres a dugó az M4-esen Budapest felé. Az M0-ás csomópont előtt történt a baleset, és hogy aki tud, kerüljön. Köszönjük szépen 0620-55-55-155. Szeretném mindenkit lenyűgözni. Gwen Stefani, Na és Eve. Let me blow your mind. Ez a folytatása. Besten, jó reggelt! Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, mindjárt 8:30. A friss hírek után két olyan előadó követi egymást, akik nagyjából egy év különbséggel ugyanott léptek föl a Budapest Parkban. Will Smith és a nemrégen koncertet adó Sean Paul is érkezik, de ahogy említettem előbb, hírek, a végén időjárás jelentés. Két szóban tényleg csak annyi, hogy keleten még lehet zápor, zivatar, máshova visszatér a több órás napsütés, a maximum 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. Kitüntették a szolnoki Mávese elnökét. Funkcionális fitness versenyt rendeztek Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
2: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot. Ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30.
1: Kiemelkedő sportszervezeti vezetődíjat kapott Pataki József. A szolnoki Mávese ügyvezető elnökét a Sportegyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén tüntették ki, tudatta a szoljon.hu. Az elismerést többek között három évtizedes vezetői munkájáért, valamint az országos és nemzetközi sportesemények szervezésében vállalt szerepéért ítélték oda. A díjátadón több sportszakember munkáját is elismerték. Közel 100 sportoló vett részt a 4. Fitter Stronger kupán a szolnoki Tiszaligetben, írja a szoljon.hu. A funkcionális fitness versenyre az ország több pontjáról érkeztek indulók, hogy összemérjék erejüket, állóképességüket és kitartásukat. Idén először külön kategóriában versenyeztek a kezdők és a haladók, a női és férfi mezőnyben pedig több korcsoportban hirdettek győztest. A résztvevőkre három versenyszer várt, köztük egy erőpróba, amelyben homokzsákot kellett várra emelniük a lehető legnagyobb súllyal. A rendezvényt rekordszámú, összesen 43 támogató segítette. A hét záporokkal, zivatarokkal indult, a Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. A Dunántúlon napos időre számíthatunk. Térségünkben egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. A nappali maximumok 26-29 fok körül alakulnak, éjjel 12-14 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

mert jó. Best FM a legjobb zenék. Továbbra is 5 kilométeres a dugó az M4-esen Budapest felé. Az M0-ás előtt történt baleset miatt. 26 fok körüli maximum. Napsütésesebb, de keleten még egy-egy záporral, zivatarral tűzdelt napunk lesz. Maroon 5, She Will Be Loved, a folytatása Besten. Best!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Idén kétszer is koncertet ad hazánkban a 2000-es évek egyik világsztárja Pitbull. A közelebbi dátum július 21, Puskás Aréna. Egyébként ugyanennek a turnénak a londoni állomásán Guinness világrekordra is készül. Hogy mi lesz ez, kiderül a következő órában. Természetesen a magyar sztárok sem hiányozhatnak, jön például Charlie.
2: Kevesszünk egy hajóba, messze a végtelen nagy tengeren át, egy életen át.
1: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
4: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
5: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A Budapest Bár koncertje török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban június 3-án szerdán 19 órától látható. Vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Bödőcs Tibor önálló este Jászberényben a szabadtéri színpadon látható majd június 6-án szombaton este 9-től. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, gyereksátor, színpadi műsorok és bemutatók, fellép az Operenciás Együttes, este pedig az AK-26. A Hiperkarma frontemberének, Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren június 13-án szombaton 18 órától.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
8: Megújult a Hősi Parcella Jászberényben, csalókák lehetnek az online értékelések, társasjátékosok találkoztak Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. megújult a II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a magyar hősök emlékünnepe alkalmából adták át. A felújítás a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézete és Múzeuma, valamint a Jászberényi Önkormányzat együttműködésével valósult meg. A 2023-as feltárás során 27 egyéni sírt és 22 tömegsírt tártak fel, összesen 133 ember földi maradványát dokumentálták. A több mint 8 millió forintos fejlesztés részeként 22 mészkő keresztet helyeztek el, új járda épült, és két emlékmű is készült az elesett katonák tiszteletére. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője. Társasjátékos közösségeket és érdeklődőket hozott össze a Szolnok Társasjátéknap a Vokem Művelődési Házban. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendezvényen a kezdők és a tapasztalt játékosok is kipróbálhatták a különböző társas, kártya, figurás és terepasztalos játékokat. A résztvevőket játékmesterek segítették, emellett országosan ismert kiadók is bemutatkoztak. A szervezők szerették volna egy helyen bemutatni a szolnoki és térségi játékos közösségeket, valamint népszerűsíteni ezt a hobbit. A programokra a gyerekeket is várták, számukra külön játékokkal és bemutatókkal készültek. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult, a Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. A Dunántúlon napos időre számíthatunk. Térségünkben egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. A nappali maximumok 26-29 fok körül alakulnak, éjjel 12-14 fokig hűl le a levegő.
4: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Változik a foci, és ez már a budapesti BL döntő alatt is elkezdődött. Este 9 helyett 6-kor volt a mérkőzés, előtte a Killers zenélt, és nem sokára kezdődik a foci VB, melynek döntőjében először félidei show lesz, a fellépő pedig többek között az a Madonna, aki most Britney-vel indítja az órát, Me Against the Music. Valószínűleg 15 percnél hosszabb lesz ráadásul a szünet, úgyhogy például a csapatoknak több idejük lesz pihenni, regenerálódni, ez is új. 4 perc elmúlt 9, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
4: Best

Best FM-ben a legjobb zenék, Mr. Worldwide, a kopasz öltönyös fickó Pitbull nem sokára Magyarországra érkezik, hogy egy nem akármilyen koncertet adjon a Puskás Arénában, de még előtte Londonban világrekord kísérletre készül. Pitbull koncertjein ugyanis már régóta az a divat, hogy a rajongók közül sokan kopasz sapkában és öltönyben jelennek meg. Tehát a kopasz sapkát azt ugye úgy képzeljük el, mint egy úszósapka. Tehát ilyen bőrszínű sapka, amitől kopasznak látszik az ember. Most Pitbull önkénteseket toboroz, ezt írta. Guinness rekordok könyve készül, hamarosan egyszerre fogjátok látni a világ legtöbb kopasz sapkás emberét egy helyen. Július 10-én ugyanis meghódítjuk a Hyde Parkot, írja posztjában Pitbull. Tehát az önkéntesek, ha szeretnének részt venni a világrekord kísérletben, július 10-én Londonban, a Hyde Parkban, kopasz sapkában, öltönyben legyenek. Best FM. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this how we gonna do it.

Best FM a legjobb zenék. Nem egyszerű dolog, hogyha egy terelésben lerubban valaki. Ez történt most is az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél egy műszaki hibás kis teherautó vesztegel a külső sávban. Az emiatt kialakult több mint 3 kilométeres torlódás pedig már az M0-ás forgalmára is kihat. Jó utat, közben Tom Novi jön, és a Your Buddy a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Best FM, a legjobb zenék egészen 2004-ig tekerjük vissza az idő kerekét. A 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között jön a német Thomas René Gerlach, művész nevén DJ Tonka, de Chiptunes és Tomastic néven is adott ki zenét. Egyik leghíresebb slágerével megy tovább a kedreggel, jön a Don't Be Afraid to Let Yourself Go a Best 10.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék, például a CNC Music Factory-tól. Vagy az Airi Mafiától. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Mégis kinyit a szabad strand. Lezárás a Tisza hídon. Rosszul lett egy kislány cibakházán. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mégis megnyílik július 1-én a szolnoki szabadstrand. A heol.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újra nyitó Tiszaligeti élményfürdő mellett a szabad strand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A strand üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. A partszakasz a helyiek és a turisták körében is népszerű, a nyári csúcsidőszakban napon akár több száz vendéget fogadott. A városvezetés jelezte, a jövőben vizsgálni fogják, hogy a fenntartás költségei arányban állnak-e a lakossági igényekkel. A tegnapi naptól lezárás nehezíti a közlekedők dolgát a szolnoki Szent István Tisza hídon. Az egyik útpályát egy hónapon át nem lehet használni a dilatációs szerkezet cseréje miatt. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás idején jelzőlámpák irányítják a forgalmat a hídon. Megszédült és elesett egy 13 éves lány cibakházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszínre elsőként a szolgálatban lévő cibakházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök, a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenységirányítási központot a lány állapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult, a Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. A Dunántúlon napos időre számíthatunk. Térségünkben egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. A nappali maximumok 26-29 fok körül alakulnak, éjjel 12-14 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
2: Aki velünk tart, olyan nevekkel találkozhat, mint Justin Timberlake, a Rednex, Subbase Monster George Michael, 4 perccel 10 után pedig a lejárt dala a Try Again szól. Már is hello, kellemes délelőttöt, jó munkát, jó utat, Maxim Levente vagyok. Aniták, Carmenek, szülinaposok, sok boldogságot, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Without a doubt.

Azaz mindenki táncoljon most Dezt FM a legjobb zenék, aki pedig komolyan veszi a felszólítást, az Funkira bulizhat ma este, keddenként 6-tól a házigazda White Boy, 7-től pedig DJ Hangya is, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereit mixeli a Night Shiftben, ez pedig az amerikai CNC Music Factory 1990-es slágere, a Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési info az M7-esről, ahol Letenye felé Pákoz és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik szét. Az 50-es és 59-es kilométer között mozgó tereléssel haladnak, ahol a forgalom csak egy sávon halad, a mögötte kialakult torlódás több kilométeres most, olyan 4-5. M0 keleti szektora Becsésnél, az M5-ös felé vezető oldalon korábban valaki lerobbant a belső sávban, a 38-as kilométertől a torlódás feloszlóban van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do something. Let's make a bet.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: 11 után a délelőtti holdpontunkról Avril Lavigne mozdít el. Az eredeti Kaláka féle verziót is nagyon szerettem, de Szakács Gergőtől is jól szól. Hamarosan elindulunk tehát együtt azon az úton, amit úgy hívnak a délelőtt utolsó órája. Pillanatokon belül 11 jönnek a friss hírek, aztán folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közelíthet a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán. Hatalmas légi csapás érte éjjel Kijevet, medvét láttak Észak-Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodás jöhet az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök szerint a következő héten létrejön az egyesség, folytatódnak a tárgyalások. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban közölte, fennakadás volt Izrael-libanoni akciója miatt. A harcokat tárgyalással sikerült leállítani. A megállapodás tervezet egyelőre nincs jóváhagyva, több ponton is változtatást akar az USA elnöke. Egy korábbi interjúban azt mondta, Iránt sürgeti az idő a tengeri blokád miatt. A hírre a tegnapi jelentős drágulás után csökkenni kezdett az olajára. Hatalmas légi csapás érte Kijevet és több ukrán nagyvárost éjszaka. Az orosz hadsereg több mint 70 rakétával és 650 drónnal támadott. 10 ember meghalt és 100-nál is többen megsérültek. Az ukrán fővárosban több emeletes lakóépületeket ért találat. Kora reggel ezrek menekültek a kijevi metróba, számolt be a Reuters. A lakosságot felszólították, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Az orosz védelmi minisztérium az ukrán hadiiparra mért súlyos csapásokról számolt be, melyeket válaszlépésnek tituláltak. A hatóságok több helyről jeleztek ukrán tüzérségi és dróntámadást, egy olajfinomítóban tűz ütött ki. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Nem zárták ki, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera rögzített medvét Égerszög térségében. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen, keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől, záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy melyik volt előbb, a Levels vagy a Good Feeling? Most kiderül, Florida ugyanis szeretett volna egy együttműködést Avicii-vel, meg is kereste őt és a menedzserét, akik azt mondták, hogy nem tenne jót az éppen felemelkedőben lévő Avicii brandnek, de megegyeztek abban, hogy Florida hivatalosan felhasználhatja a Levels alapjait és struktúráját, és saját dalként kiadhatja. Így született a Good Feeling. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: talán még megismersz.
1: Best FM a legjobb zenék, a brit Brand New Heavies 97-es Sometimes című dala jön. Sometimes, azaz néha, és nem is annyira ritkán, egészen gyakran el lehet manapság is őket csípni élőben. Épp angliai turnéjuk végén járnak, és hivatalos weboldalukon látok őszín németországi koncerteket is.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, pontos közlekedési info. Kis teherautó és autószállító tréler ütközött az M1-esen Hegyeshaló felé a Tatabánya óváros csomópontnál. Az 56-os kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás több mint 10 kilométer, aki teheti Szárligetnél hajtson le a pályáról és az 1-es főúton kerüljön. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót én is. 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Perceken belül dél, megjött Majoros Rita, a Black Eyed Peas dalát már ő indítja a hírek után. Jó étvágyat, találkozunk holnap is, Maxim Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama,
0: get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Szombathelyen már kezelik az aszbesztel szennyezett területeket. Világháborús bombát találtak Vácon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Németországban és Franciaországban folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a miniszterelnök. Magyar Péter ma Friedrich Merz német kancellárral egyeztet Berlinben, holnap pedig Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön az ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormányfő múlt héten Lengyelországban és Ausztriában tett hivatalos látogatást. Szombathelyen jól halad az aszbeszt szennyezéssel érintett területek kezelése. Kálciumkloriddal végeztek locsolást 21 parkolóban és útszakaszon, és folytatják a munkát. Ez az anyag megakadályozza az aszbeszt szálak levegőbe jutását, így több hónapra csökkenti vagy meg is szünteti a kiporzást. Több eddig lezárt területet nyitottak meg azzal a kitétellel, hogy azok biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók. Az iszlám államnak hűségesküdtevő fiatalt ítéltek el Zalaegerszegen. A 18 éves fiú a terrorszervezet tanait terjesztette, közölte a zalaegerszegi törvényszék. A fiú 12 évesen ismerkedett meg a neten egy dzsihadista tanokat terjesztő pakisztáni férfival. Később videóhívás keretében tett hűségesküt és elkezdte terjeszteni az iszlám állam propagandáját a neten. A fiatal beismerő vallomást tett, lemondott a tárgyalásról. A bíróság 2 év próbára bocsátotta a pártfogó felügyelete mellett. Vélhetően második világháborús robbanótestre bukkantak Vácon. Közműépítésnél került elő az eszköz. A rendőrség 200 méteres hosszban kiürítette és lezárta a környéket arra az időre, amíg a tűzszerészek végzik a dolgukat. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Idén július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes délutánt, igazán szép napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt a vidám délutánt ebben az egészen kellemes időben, egészen isteni zenékkel. Jön a Well Hello és a Pályaudvar, de itt lesz majd Nejo is és a So Sick, most pedig a Black Eyed Peas-szel indítok, és tényleg egy forró hangulatú dallal. Jön a Hey Mama!
0: Best FM!

suck a DJ. So listen, party people.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép napsütéses nyári délutánt kívánok mindenkinek így június második napján. Én Majoros Rita vagyok, itt leszek önökkel ma egész délután. Hozom a legnagyobb kedvenceket, visszaugrunk a 90-es, 2000-es évekbe. Jön egy kis nosztalgia a tinédzser korunkból, vagy akár valakinek gyerekkorából. Szóval hozom a kedvenceket, amikkel aztán visszahozhatjuk régi idők emlékét. Például a Simply Red dalával jön a Stars, itt lesz Zséda is, és az Óceán jön, a Jessie J, most pedig a Daft Punk-kal megy tovább a délután. Hamarosan hozom a napkérdését is, a konyhába fogok mindenkit kalauzolni, de elközlekedési infokat is hozok, úgyhogy utazni is fogunk. Előtte Daft Punk, Around the World, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy mondtam, utitársak is lehetünk. A mai délutánon hozom a legfrissebb közlekedési információkat. Az M0-es autóút keleti szektorán Maglódnál az M5-ös felé több autó koccant, a 48-as kilométernél a belső sávot el is foglalják a sérült autók, több kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, torlódásra kell számítani, igen erős a forgalom. Autóval ma is érdemes az átterelt belső sávot választani. 0620 55 55 155 az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Ma is jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Másodperceken belül egy óra, a legfrissebb hírek érkeznek, aztán Gáspár Laci és a Füllet forró nyár. Na meg Blue Cantrell és Sean Paul közös dala, a Breed.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Elszállították a világháborús gránátot Vácon, a gasztronómia lesz a középpontban a múzeumok éjszakáján. Villányi Eszter vagyok. Németországban és Franciaországban folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a miniszterelnök. Magyar Péter ma Friedrich Merz német kancellárral egyeztet Berlinben, holnap pedig Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön az ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormányfő múlt héten Lengyelországban és Ausztriában tett hivatalos látogatást. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról ír, hogy a 6000 milliárd forintos keretből jelentős rész jut a közlekedés és a lakhatás fejlesztésére. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot. A repeszromboló kilőtt állapotban került elő közműépítés során. A tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a robbanó testet, a korábbi lezárást pedig feloldották. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, és hát utána ott van sok más réteg, amikor például különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: A múzeumok éjszakájához több száz intézmény csatlakozott több ezer programmal. A részleteket a muzej.hu oldalon találják. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen slágerekből pedig sosem elég, úgyhogy folytassuk a délutánt így 4 perccel, 1 óra után. Én Majoros Rita vagyok, szép napot kívánok mindenkinek, és isteni zenéket hozom a Spice Girls, jön a Spice Up Your Life. Tudják, hogy már 30 évvel ezelőtt volt igazán nagy sikerű a lánycsapat? Ne is számoljunk, inkább hallgassunk French Effort.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését, így a Tankcsapda Pesten megjelent Istendala után. Ma egy kicsit, ahogy ígértem, a konyhában fogunk kalandozni, de nem is akárhogyan. Én bevallom őszintén, nem vagyok a konyhának a nagy bajnoka, ami a főzést illeti, hobbi cukrászkodom, azt nagyon-nagyon szeretem, és szerintem nem is vagyok olyan rossz benne, viszont még így is rengeteg bakit elkövettem már a konyhában, hát a főzésben meg aztán végképp, az szerintem az egész főző tudományom egy nagy baki. Na de arra vagyok kíváncsi, hogy kinek mi volt az a konyhai bakia, ami nagyjából azóta már egy családi legenda lett, vagy legalábbis a vicc közepe. Ez nemrég egy ilyen sütis Facebook csoportban olvastam ezt a kérdést, úgyhogy gondoltam, behozom ide is erre a délutára. Szóval kinél mi volt a legnagyobb konyhai baki, amin azóta már csak nevetnek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Mellé pedig Mark Ronson és Amy Winehouse dala a Valerie. Addig én is összeírom a legnagyobb bakiaimat, előtte pedig itt a Spice Girls és a Spice Up Your Life a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autót keleti szektoren Becsés térségében az M5-ös felé vezető oldalon egy kis teherautó vesztegel a belső sávban a 38-as kilométertől, emiatt torlódnak az autók. Az M1-es autópályán Hegyes Halom felé Biatorbágynál korábban egy műszaki hibás autó vesztegelt a külső sávban a 18-as kilométernél. Az időközben kialakult torlódás feloszlóban van, de azért még kell a türelem. A 44-es főúton Békés Csaba elkerülő szakaszán két autó ütközött a 125-ös kilométernél, a forgalmat megállították, kerülni a városon keresztül lehet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az Airi Mafia pont olyan, mint rég dala után. Ajánlom a következő órát. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt 2 óra. Aztán itt lesz Sherry a Cole és a Fight for This Love. És zenél majd a Nene is, jön a későre jár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közelített a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Medvét láttak Észak-Magyarországon. Villányi Eszter vagyok. Megállapodás jöhet az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök szerint a következő héten létrejön az egyesség, folytatódnak a tárgyalások. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban közölte, fennakadás volt izrael-libanoni akciója miatt. A harcokat tárgyalással sikerült leállítani. A megállapodás tervezet egyelőre nincs jóváhagyva, több ponton is változtatást akar az USA elnöke. Egy korábbi interjúban azt mondta, Iránt sürgeti az idő a tengeri blokád miatt. A hírre a tegnapi jelentős drágulás után csökkenni kezdett az olajára. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében. Az 552 kg rekordmennyiségű drog Dél-Amerikából érkezett Németországon keresztül Magyarországra. A rendőrség most számolt be az őszi akcióról. Banánrakomány közérejtve találták meg a nagy mennyiségű kokaint a francia vámhatóság jelzése alapján a csepeli kikötőben. Tavasszal pedig egy újabb 74 kg-os kokain szállítmányt tartóztattak fel. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot. A repeszromboló kilőtt állapotban került elő közműépítés során. A tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a robbanó testet, a korábbi lezárást pedig feloldották. Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Nem zárták ki, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera rögzített medvét Égerszög térségében. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen, keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől, záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra és 5 perccel, megy tovább a jó hangulatú délután, és van egy fontos kérdésem. Mi volt a legnagyobb konyhai baki, amit elkövettek? Ma pedig már lehet, hogy egy családi legenda, vagy éppen a vicc közepe lett belőle. 0-20-55-55-155. Ide várom a válaszokat. Majoros Rita vagyok, hozom Sherry a Colt a folytatásban. Fight for this love!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Unique és a Füst láng nélkül. A napkérdése pedig az, hogy kinek mi volt az a konyhai baki, ami azóta családi legenda lett, és már csak nevetnek rajta. Balázs írja, hogy a feleségem az első közös karácsonyunkon be akarta vetni magát, és vett egy gyönyörű előre fűszerezett tepsis húst. Betette a sütőbe, de nem vette észre, hogy az alján ott maradt a vastag műanyag tálca. Fél óra múlva olyan fekete füst és égett műanyag szag áradt a konyhából, hogy a szomszédok majdnem kihívták a tűzoltókat. Végül pizzát rendeltünk, és azóta a műanyag tálca a titkos családi fűszer nálunk. Imádom. 0-20-55-55-155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a hasonló üzenetek, és egy Isten ideál, amitől szerintem mind újra fiatalnak érezzük magunkat, de hát azok is vagyunk. Kim Mazzelli, Young Hearts Run Free, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Csillától kaptam egy üzenetet a Budaörsi útról, hogy baleset történt, méghozzá a Pannonhalmi útnál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, és egy kisebb dugóra. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között, a 48-as és a 39-es kilométerek között folyik a munka, úgyhogy emiatt van a fennakadás és a megnövekedett menetidő. A 47-es főúton Köröstarcsa belterületén a Kossuth-Lajos utcában nagy feszültségű oszlopokat cserélnek a 102-es kilométernél, ezt az infót kaptam, úgyhogy a munkavégzés idejére le is zárták teljes szélességében az utat, a forgalmat pedig helyben terelik el. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: kis bánatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
4: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
1: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
5: Több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. Csalókák lehetnek az online értékelések, kitüntették a szolnoki Mávese elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mégis megnyílik július 1-én a szolnoki Szabadstrand. A heol.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újranyitó Tiszaligeti élményfürdő mellett a Szabadstrand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A strand üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. A partszakasz a helyiek és a turisták körében is népszerű, a nyári csúcsidőszakban naponta akár több száz vendéget fogadott. A városvezetés jelezte, a jövőben vizsgálni fogják, hogy a fenntartás költségei arányban állnak-e a lakossági igényekkel. A tegnapi naptól lezárás nehezíti a közlekedők dolgát a szolnoki Szent István Tisza hídon. Az egyik útpályát egy hónapon át nem lehet használni a dilatációs szerkezet cseréje miatt. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás idején jelzőlámpák irányítják a forgalmat a hídon. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A hősképzés plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
6: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
5: A szolnoki mentőállomás is várja az érdeklődő fiatalokat. Megszédült és elesett egy 13 éves lány Cibakházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszínre elsőként a szolgálatban lévő cibakházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök, a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenységirányítási központot a lány állapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
0: ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltott vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10, vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80, vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
5: Kiemelkedő sportszervezeti vezetődíjat kapott Pataki József. A szolnoki Mávese ügyvezető elnökét a Sportegyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén tüntették ki, tudattal szoljon.hu. Az elismerést többek között 3 évtizedes vezetői munkájáért, valamint az országos és nemzetközi sportesemények szervezésében vállalt szerepéért ítélték oda. A díjátadón több sportszakember munkáját is elismerték. Közel 100 sportoló vett részt a 4. Fitter Stronger kupán a szolnoki Tiszaligetben, írja a szoljon.hu. A funkcionális fitness versenyre az ország több pontjáról érkeztek indulók, hogy összemérjék erejüket, állóképességüket és kitartásukat. Idén először külön kategóriában versenyeztek a kezdők és a haladók, a női és férfi mezőnyben pedig több korcsoportban hirdettek győztest. A résztvevőkre 3 verseny várt, köztük egy erőpróba, amelyben homokzsákot kellett várra emelniük a lehető legnagyobb súllyal. A rendezvényt rekordszámú, összesen 43 támogató segítette. Megújult a II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a magyar hősök emlékünnepe alkalmából adták át. A felújítás a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézete és Múzeuma, valamint a Jászberényi Önkormányzat együttműködésével valósult meg. A 2023-as feltárás során 27 egyéni sírt és 22 tömegsírt tártak fel. Összesen 133 ember földi maradványát dokumentálták. A több mint 8 millió forintos fejlesztés részeként 22 mészkő keresztet helyeztek el, új járda épült, és 2 emlékmű is készült az elesett katonák tiszteletére. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.
7: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
5: Társasjátékos közösségeket és érdeklődőket hozott össze a Szolnok Társasjáték Nap a Vokem Művelődési Házban. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendezvényen a kezdők és a tapasztalt játékosok is kipróbálhatták a különböző társas, kártya, figurás és terepasztalos játékokat. A résztvevőket játékmesterek segítették, emellett országosan ismert kiadók is bemutatkoztak. A szervezők szerették volna egy helyen bemutatni a szolnoki és térségi játékos közösségeket, valamint népszerűsíteni ezt a hobbit. A programokra a gyerekeket is várták, számukra külön játékokkal és bemutatókkal készültek. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult, a Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. A Dunántúlon napos időre számíthatunk, térségünkben egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. A nappali maximumok 26-29 fok körül alakulnak, éjjel 12-14 fokig hűl le a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Kedves kedd délutánt kívánok! A Szolnoki stúdióban ezúttal is Fodor Attila. Kapásból érkezem Robbie Williams-el és a napokban a születésnapját ünneplő Kylie Minogue-gal. Az énekesnő színésznőként kezdte a karriert még a 80-as években, de 88-ban már angol listavezető volt. Most azonban Robbie-val jön a Kiss.
3: 102.4 Best FM.

0: Kicsi szexi.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Bár szerint ugyan nyár van, de egyelőre még mellőznünk kell a 30 fokokat. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap nyugat felől több felé megnövekszik a felhőzet, esők, záporok is lesznek, hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, de némi napsütés is várható majd a térségben. A szél északnyugatira fordul, szerdán 26 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön a Dunántúlon várható több napsütés, viszont térségünkben sokszor lesznek majd záporok, zivatarok, a déli eszél fog olykor megélénkülni, 25 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Pénteken napos, komoly felhős idő várható, csak rövid záporok lehetnek, a hőmérséklet ekkor is 26-28 fok lehet majd kora délután. Szombaton és vasárnap sem kell mellőznünk a napsütést, de csapadékra, záporokra is számítani kell, vasárnap ráadásul élénk, olykor viharos széllökésekre is számíthatunk majd. A hétvégén is épp hogy elérjük a 28 fokos maximumokat. Június 2-a van, a szolnoki bombázás áldozataira emlékezünk. A támadások során több mint 10 000 bomba hullott a vasútállomásra, a járműjavítóra, a szolnoki Tiszán átívelő vasúti hídra, a Szajóli pályaudvarra, a katonai repülőtér és a városra. A bombázásoknak Szolnokon több mint 2 000 áldozata volt. A Fate No More folytatja ezúttal nálunk az Easyvel.

0: Városi Gyereknap Tápió szelén a Népkertben, szombaton déltől. 3 óra előtt látható az Illaberek Báb Színház előadása, majd fellép a Tarsói Zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben, a szabadtéri színpadon látható, szombaton este 9 órától. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac csarnoknál szombaton 17 órától a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, most szombaton és vasárnap. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren, fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal június 13-án szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál június 13-án és 14-én Tom Petivel, az Oti Akusztikkal, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, a Hernádi Bendel, Bongorral, valamint Báj Alexel és a Sleppel többek között. Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Lóci szóló koncerttel, a Kobotannal és többek között Péterfi Bori és a Love Bendel. Most a halott pénz jön 402.4 Best FM-en.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok térségében a 4-es úton félpályás lezárásra és torlódásokra kell számítani a Szent István Tisza hídnál, ugyanis a dilatáció szerkezetet cserélik a következő hetekben. A 4-esen a 47-es kilométernél Pirésnél közműépítési munkálatra kell figyelni, a 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. Dolgoznak továbbá a 215-ös és a 220-as kilométerek térségében is. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van korlátozás. Csatornázási munkálatokat végeznek Tiszainokán, Százberek és Jászladány között útépítésre kell figyelni. A Bonyban az Újszászi úton van útépítés. A 42.05-ösön Körösladány előtt ugyancsak útépítést végeznek, félpályás lezárásra kell számítani. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszentmiklós összekötő úton is útépítésre kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület, de az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsirinszky utcában is útszűkület van érvényben. A Take That jön most a B-ben.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. Csalókák lehetnek az online értékelések, kitüntették a szolnoki Mávese elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mégis megnyílik július 1-én a szolnoki Szabadstrand. A heol.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újranyitó Tiszaligeti élményfürdő mellett a Szabadstrand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A strand üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. A partszakasz a helyiek és a turisták körében is népszerű, a nyári csúcsidőszakban napon akár több száz vendéget fogadott. A városvezetés jelezte, a jövőben vizsgálni fogják, hogy a fenntartás költségei arányban állnak-e a lakossági igényekkel. A tegnapi naptól lezárás nehezíti a közlekedők dolgát a szolnoki Szent István Tisza hídon. Az egyik útpályát egy hónapon át nem lehet használni a dilatációs szerkezet cseréje miatt. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás idején jelzőlámpák irányítják a forgalmat a hídon. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A hősképzés plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: A szolnoki mentőállomás is várja az érdeklődő fiatalokat. Megszédült és elesett egy 13 éves lány Cibakházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszínre elsőként a szolgálatban lévő cibakházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök, a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenységirányítási központot a lány állapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
3: Ez a Péter Csányi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltott vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10, vagy akár még 10 milliónál is több palackot. Ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80, vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 6.
1: Kiemelkedő sportszervezeti vezetődíjat kapott Pataki József. A szolnoki Mávese ügyvezető elnökét a Sportegyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén tüntették ki, tudatta a szoljon.hu. Az elismerést többek között három évtizedes vezetői munkájáért, valamint az országos és nemzetközi sportesemények szervezésében vállalt szerepéért ítélték oda. A díjátadón több sportszakember munkáját is elismerték. közel 100 sportoló vett részt a 4. Fitter Stronger kupán a szolnoki Tiszaligetben, írja a szoljon.hu. A funkcionális fitness versenyre az ország több pontjáról érkeztek indulók, hogy összemérjék erejüket, állóképességüket és kitartásukat. Idén először külön kategóriában versenyeztek a kezdők és a haladók, a női és férfi mezőnyben pedig több korcsoportban hirdettek győztest. A résztvevőkre 3 versenyszám várt, köztük egy erőpróba, amelyben homokzsákot kellett várra emelniük a lehető legnagyobb súllyal. A rendezvényt rekordszámú, összesen 43 támogató segítette. Megújult a II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a magyar hősök emlékünnepe alkalmából adták át. A felújítás a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézete és Múzeuma, valamint a Jászberényi Önkormányzat együttműködésével valósult meg. A 2023-as feltárás során 27 egyéni sírt és 22 tömegsírt tártak fel, összesen 133 ember földi maradványát dokumentálták. A több mint 8 millió forintos fejlesztés részeként 22 mészkő keresztet helyeztek el, új járda épült, és 2 emlékmű is készült az elesett katonák tiszteletére. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.
4: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: Társasjátékos közösségeket és érdeklődőket hozott össze a Szolnok Társasjáték Nap a Vokem Művelődési Házban. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendezvényen a kezdők és a tapasztalt játékosok is kipróbálhatták a különböző társas, kártya, figurás és terepasztalos játékokat. A résztvevőket játékmesterek segítették, emellett országosan ismert kiadók is bemutatkoztak. A szervezők szerették volna egy helyen bemutatni a szolnoki és térségi játékos közösségeket, valamint népszerűsíteni ezt a hobbit. A programokra a gyerekeket is várták, számukra külön játékokkal és bemutatókkal készültek. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult, a Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. A Dunántúlon napos időre számíthatunk, térségünkben egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. A nappali maximumok 26-29 fok körül alakulnak, éjjel 12-14 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nálunk ma is lesz Night Shift, 6-kor érkeznek a srácok. Én Fodor Attila vagyok, és nem sokára

0: játszom a New Level Empire, a Nina Sky tesók dalát, itt lesz Rúzsa Magdi és a Cardigans Wolf Kati, meg most Király Viktor egy sikere, a Fire-rel indítjuk a zenei összeállítást.
1: 102.4 West FM.

Naptár szerint ugyan nyár van, de egyelőre még mellőznünk kell a 30 fokokat. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap nyugat felől több felé megnövekszik a felhőzet, esők, záporok is lesznek, hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, de némi napsütés is várható majd a térségben. A szél északnyugatira fordul, szerdán 26 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön a Dunántúlon várható több napsütés, viszont térségünkben sokszor lesznek majd záporok, zivatarok, a déli eszél fog olykor megélénkülni, 25 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Pénteken napos, komoly felhős idő várható, csak rövid záporok lehetnek, a hőmérséklet ekkor is 26-28 fok lehet majd kora délután. Szombaton és vasárnap sem kell mellőznünk a napsütést, de csapadékra, záporokra is számítani kell, vasárnap ráadásul élénk, olykor viharos széllökésekre is számíthatunk majd. A hétvégén is épp, hogy elérjük a 28 fokos maximumokat. Zenei lexikonunk ezúttal 1970-nél nyílt ki, ekkor született Be Real, a Cypress Hill tagja, 93-ban az amerikai albumlistát vezette a Black Sunday nagy lemezük. És 1984-ben először vezeti az angol listát George Michael és Andrew Ridgely, vagyis a Wham, a Wake Me Up Before You Go Go-val. Mi Sting-el folytatjuk ezúttal, és a Desert Rose-zal a 102.4 Best FM-en.

0: Sziasztokkal folytatjuk a 102.4 Best FM-en. A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható. Szerdán 19 órától vendégek Behumi Dóri Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Tiszakécski lovasnapok pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig foggathajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szerén a Népkertben szombaton déltől. 3 óra előtt látható az Illa Bereg Báb Színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben a szabadtéri színpadon látható szombaton este 9 órától. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac csarnoknál szombaton 17 órától a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, most szombaton és vasárnap. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren, fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal június 13-án szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál június 13-án és 14-én Tom Petivel, az Oti Akusztikkal, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, a Hernádi Bendel, Bongorral, valamint Bájalexel és a Sleppel többek között. Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Lóci szóló koncerttel, a Kobotannal és többek között Péterfi Bori és a Love Bendel. Berkes Olivérrel folytatjuk a legjobb zenék között a Jó vagy rossz legyek, itt a 102.4 Best FM-en.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok térségében a 4-es úton félpályás lezárásra és torlódásokra kell számítani a Szent István Tisza hídnál, ugyanis a dilatáció szerkezetet cserélik a következő hetekben. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilésnél közműépítési munkálatra kell figyelni, a 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. Dolgoznak továbbá a 215-ös és a 220-as kilométerek térségében is. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt van korlátozás. Csatornázási munkálatokat végeznek Tiszainokán, Százberek és Jászladány között útépítésre kell figyelni. A Bonyban az Újszászi úton van útépítés. A 42.05-ösön Körösladány előtt ugyancsak útépítést végeznek, félpályás lezárásra kell számítani. Cegléden a Budai úton van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is útépítésre kell figyelni. Csemőn a Ceglédi úton közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarudon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület, de az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky utcában is útszűkület van érvényben. Itt a 102.4 Best FM-en Justin Timberlake első nagyobb megmozdulása, az NSYNC-kal az I Want You Back hallható.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. Csalókák lehetnek az online értékelések, kitüntették a szolnoki Mávese elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mégis megnyílik július 1-én a szolnoki szabadstrand. A heol.hu emlékeztetett, hogy nemrég a városvezetés még azt jelezte, hogy idén nem nyitják meg a fürdőhelyet, ám a lakossági visszajelzések nyomán megváltoztatták a döntést. Korábban azzal indokolták a bezárást, hogy a június 19-én újranyitó Tiszaligeti élményfürdő mellett a szabadstrand kevésbé korszerű és olykor veszélyes. A strand üzemeltetői ugyanakkor az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, modern vízimentőrendszert alakítottak ki, a vízminőség pedig tavaly kiváló minősítést kapott. A partszakasz a helyiek és a turisták körében is népszerű, a nyári csúcsidőszakban naponta akár több száz vendéget fogadott. A városvezetés jelezte, a jövőben vizsgálni fogják, hogy a fenntartás költségei arányban állnak-e a lakossági igényekkel. A tegnapi naptól lezárás nehezíti a közlekedők dolgát a szolnoki Szent István Tisza hídon. Az egyik útpályát egy hónapon át nem lehet használni a dilatációs szerkezet cseréje miatt. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás idején jelzőlámpák irányítják a forgalmat a hídon. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A hősképzés plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
4: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
3: A szolnoki mentőállomás is várja az érdeklődő fiatalokat. Megszédült és elesett egy 13 éves lány Cibakházán, miközben a kerékpárját tolta a Hunyadi utcában. A szoljon.hu megtudta, a helyszínre elsőként a szolgálatban lévő cibakházi polgárőrök érkeztek, miután értesítést kaptak az esetről. A gyermeknek látható sérülése nem volt, de fejfájásra panaszkodott. A polgárőrök, a mentők és a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen maradtak, valamint folyamatosan tájékoztatták a tevékenység irányítási központot a lány állapotáról. A mentők ezt követően további vizsgálatokra a szolnoki traumatológiára szállították a gyermeket. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
5: ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
3: Kiemelkedő sportszervezeti vezetődíjat kapott Pataki József. A szolnoki Mávese ügyvezető elnökét a Sportegyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén tüntették ki, tudatta a szoljon.hu. Az elismerést többek között 3 évtizedes vezetői munkájáért, valamint az országos és nemzetközi sportesemények szervezésében vállalt szerepéért ítélték oda. A díjátadón több sportszakember munkáját is elismerték. Közel 100 sportoló vett részt a 4. Fitter Stronger kupán a szolnoki Tiszaligetben, írja a szoljon.hu. A funkcionális fitness versenyre az ország több pontjáról érkeztek indulók, hogy összemérjék erejüket, állóképességüket és kitartásukat. Idén először külön kategóriában versenyeztek a kezdők és a haladók, a női és férfi mezőnyben pedig több korcsoportban hirdettek győztest. A résztvevőkre 3 versenyszer várt, köztük egy erőpróba, amelyben homokzsákot kellett várra emelniük a lehető legnagyobb súllyal. A rendezvényt rekordszámú, összesen 43 támogató segítette. Megújult a II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a magyar hősök emlékünnepe alkalmából adták át. A felújítás a Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézete és Múzeuma, valamint a Jászberényi Önkormányzat együttműködésével valósult meg. A 2023-as feltárás során 27 egyéni sírt és 22 tömegsírt tártak fel. Összesen 133 ember földi maradványát dokumentálták. A több mint 8 millió forintos fejlesztés részeként 22 mészkő keresztet helyeztek el, új járda épült, és 2 emlékmű is készült az elesett katonák tiszteletére. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő, hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.
6: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasjuk kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
3: Társasjátékos közösségeket és érdeklődőket hozott össze a Szolnok Társasjátéknap a Vokem Művelődési Házban. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rendezvényen a kezdők és a tapasztalt játékosok is kipróbálhatták a különböző társas, kártya, figurás és terepasztalos játékokat. A résztvevőket játékmesterek segítették, emellett országosan ismert kiadók is bemutatkoztak. A szervezők szerették volna egy helyen bemutatni a szolnoki és térségi játékos közösségeket, valamint népszerűsíteni ezt a hobbit. A programokra a gyerekeket is várták, számukra külön játékokkal és bemutatókkal készültek. A héten országszerte csapadékos időre számíthatunk, azonban lesznek térségek, ahol néhol kisüthet a nap. Most bővebben a várható időjárásról. A hét záporokkal, zivatarokkal indult, a Dunától keletre még ma is sok felhő lesz az égen, és záporokra, zivatarokra készülhetünk. A Dunántúlon napos időre számíthatunk. Térségünkben egész héten csapadékos idő lesz, holnap egy hideg front érkezik erős, viharos széllel. A nappali maximumok 26-29 fok körül alakulnak, éjjel 12-14 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: És a stúdióban továbbra is Fodor Attila, Lotfi Beggy és az Álmokfutók, és a Holdala ebben az összeállításban biztosan. Ívtól a Gangsta Lovint választottuk, de itt lesz majd a New Level Empire, a New Yorki aluljáróban összefutó Charles és Eddie is, Rúzsa Magdi, meg most Rian és a Pandori Play.
2: 102.4 West FM.

naptár szerint ugyan nyár van, de egyelőre még mellőznünk kell a 30 fokokat. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap nyugat felől több felé megnövekszik a felhőzet, esők, záporok is lesznek, hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, de némi napsütés is várható majd a térségben. A szél északnyugatira fordul, szerdán 26 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön a Dunántúlon várható több napsütés, viszont térségünkben sokszor lesznek majd záporok, zivatarok, a déli eszél fog olykor megélénkülni, 25 fok lehet majd a legmelegebb órákban. Pénteken napos, komoly felhős idő várható, csak rövid záporok lehetnek, a hőmérséklet ekkor is 26-28 fok lehet majd kora délután. Szombaton és vasárnap sem kell mellőznünk a napsütést, de csapadékra, záporokra is számítani kell, vasárnap ráadásul élénk, olykor viharos széllökésekre is számíthatunk majd. A hétvégén is épp, hogy elérjük a 28 fokos maximumokat. Újra a zenei lexikonunkat vesszük elő, 77-ben ilyenkor Bob Marley-ék vezetik az album listát olyan slágerekkel, mint a One Love, a Three Little Birds, illetve a Jammin. Ezt a dalt szoktuk többször is játszani itt a 102.4 Best FM-en, a feldolgozását persze a Funkstar Deluxe-szal. És 1995-ben ilyenkor 5 hétig listavezető az Egyesült Államokban Bryan Adams és a Don Juan de Marco zenéje, a Have You Ever Really Loved a Woman. Azonban mi most maradunk a 90-es éveknél, és egy filmzenénél, Stars on 54, If I Could Read My Mind.

0: Programajánlatokkal folytatjuk a 102.4 Best FM-en. A Budapest Bár koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható. Szerdán 19 órától vendégek Behumi Dóri, Tóth Vera, Kis Tibor és Ferenci György. Tiszakécski lovasnapok pénteken este 9-től éjszakai akadályhajtással, szombaton 8.30-tól pedig foggathajtó versenyekkel. Tárogató fesztivál és városi gyereknap Tápió szerén a Népkertben szombaton déltől. 3 óra előtt látható az Illa Beregbáb színház előadása, majd fellép a Tarsói zenekar, a Dress Quartet este 9-től pedig a Magyar Banda koncertje látható. Bödöcs Tibor önálló este Jászberényben, a szabadtéri színpadon látható, szombaton este 9 órától. Nyárindító Tarka Fiesta Abonyban, a Piac csarnoknál szombaton 17 órától a Grey Dove zenekarral, 20.30-tól Sipos Tomi Live Act-tel. Repülő napok a Szandai Reptéren bemutatókkal, élményrepüléssel, sétarepüléssel, most szombaton és vasárnap. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren június 13-án szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók, 11.30-tól látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői este június 13-án szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal június 13-án szombaton 18 órától. Ceglédi Laska Fesztivál június 13-án és 14-én Tom Petivel, az Oti Akusztikkal, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, a Hernádi Bendel, Bongorral, valamint Pály Alexel és a Sleppel többek között. Tiszavirág Fesztivál június 16 és 20-a között Lóci szóló koncerttel, a Kobotannal és többek között Péterfi Bori és a Love Bendel. A programokhoz kellemes kikapcsolódást, mi Ákossal folytatjuk a délután, itt az Örvény a legjobb zenék között.
1: Tovább nem tudok várni,

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnok térségében a 4-es úton félpályás lezárása és torlódásokra kell számítani a Szent István Tisza hídnál, ugyanis a dilatációs szerkezetet cserélik a következő hetekben. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatra kell figyelni, a 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munka miatt van korlátozás. Dolgoznak továbbá a 215-ös és a 220-as kilométerek térségében is. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között

Csermőn a Ceglédi úton közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Sarúdon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület, de az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky utcában is útszűkület van érvényben. A hétvégén a Moto2-es olasz nagydíjat Simon Le Bon a Durand-Durand Front emberein tette le, és leinti nekem ezt a műszakot is, mert hogy én mára végeztem, Fodor Attila vagyok, Best FM-es keddél után a folytatás.

felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heteken belül módosíthatják a Crest a rolleresek miatt, eltűnt a világ leghíresebb banánja, holnap sok esőre és felhőszakadásokra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézi Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a Crest módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új Crest szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónknak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
2: A zárruházban, beszűrve a bakancs zárával, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe szúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje. Alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Sütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy stílusosan rákösek a mai első darra, ami ugye a Love is Back, Funky is Back. Hiszen kedv van, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék pörögnek mixben. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-on, 7-től DJ Hanyával a lemezjátszó.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: 4 Grammy, 2 hölgynek, akik közül az egyiket Erikának, a másikat Trinának hívják, testvérekről van szó. Szóval tök logikus, hogy a Mary.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcard.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chill lounge, deep house, szóval minden. Természetesen tracklistával együtt.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról egy kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsdőkeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lubegáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja, fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangjával. Még egy órán keresztül funky lesz a menő itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövök vissza, senki ne menjen sehova. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Történelmi drogfogás történt hazánkban, hőhullámokra és súlyos szárazságra készülhetünk a nyáron, holnap viszont borongós időre és sok esőre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordmennyiségű kokain foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kg-ot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banánszállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly. Innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg HÉV szerelvényektől, a hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszélye a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, sőt, sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ó, hát hangja az, aki mindig visszajön az életünkbe, ugye Coming to my life keddenként, a legjobb funky zenékkel.
3: Miért érzek ebben egy kis élt?
2: Semmiféle élni, és nekem nincsenek szarszó vicceim, nekem ennyire futja, lefordítom a dalcímeket, és abból próbálok valahogy így rákötni a
4: mondani valóra.
2: Hát így.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: Hello.
3: A rádiókészülőkek mögött.
2: Igen. Mindenféleképpen rádiókészülőkek.
0: A legjobb

0: hazugnál. DJ Hangya.
1: Na gyorsan egy elérhetőség pakkot dobjuk ide ki az asztalra.
2: Jó, hát az egyik volt. Ugye, ahol a mixeket vissza lehet hallgatni, az a mixcloud.com/hangya.h.
1: Így, ami meg még nagyon fontos velünk kapcsolatban, az a Best FM Night Shift profil, Instán is, és Facebookon is ott találtok meg minket, úgyhogy jelöljetek, szívecskézzetek, lájkoljatok.

0: Bakelitával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Még mindig nem érkezett meg Bakelitán a Bruno Mars nagy lemez?
2: Még mindig nem.
1: Jó, de turnézik, nem ér rá dedikálni most egy Dear hangja.
2: Ja, igazad
1: van. Dear DJ Ant.
2: Az is lehet, hogy személyesen lát, hozza el nekem.
1: Na hát akkor meg pláne.
2: Lehet, hogy egy futár Ducatóból fog kiszállni. Fehér futár furgonból fog Bruno Mars kiszállni, becsönget, és a, nem is tudom, a feleségem nyitja ki az ajtót.
1: És csak megkérdezi, hogy alá kell írni valamit. Nem, ennyi. Köszi. Hello.

0: Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Toy Story, ez neked meddig van meg? Láttad az összeset?
2: Figyelj, most kövezzem meg engem bárki. Egy darab árva Toy Story-t sem láttam.
1: Az elsőt sem?
2: Egyiket sem.
1: Mert nekem is az első van meg, és tudom, hogy van még három, azok már teljesen kimaradtak.
2: Egyet sem.
1: De most hogy a gyerkőcök
2: ilyen. Hát ők még kicsik ehhez, én azt gondolom. Én egyetlen filmet nem láttam. Nyilván foszlányokat, ilyen részleteket láttam belőle, de ez is talán csak az első részből, de nekem az teljesen kiesett.
1: Na, mert csak ugye...
2: Most már mindent értesz, látom az arcodat.
1: Ja, hát akkor most már igen, így akkor jó, megvan. Akkor ez sok mindent megmagyaráz. Nem csak ugye a Trollsnak a betétdala volt az előbb a Justin Timberlake-től, és hogy így teljesen random jött velem szembe, de akkor igazából ez tényleg nem nagyon fog fölcsigázni, hogy lesz ötödik része a Toy Story-nak, és egyébként így az előzetes alapján tök ügyesek a Disney-nél, mert hogy az lesz, hogy beérkezik a családba a kislányhoz egy tablet.
2: Igen?
1: Igen.
2: És, hogy az akkor, tényleg
1: és akkor a játékok meg ott állnak, hogy na most akkor hogy?
2: És akkor mi lesz?
1: Igen,
2: el vagyunk
1: akkor,
2: felejtve.
1: Pontosan. Úgyhogy nem hiszem, hogy lesz olyan jó filmzenéje, mint a Trollsnak, de így az előzetes alapján érdemes lesz megnézni, mondom. Nagyon jól nyújt hozzá Disney.
2: Jó, lehet, hogy a srácaimmal akkor
1: de, pontod be,
2: végig szenvedem.
1: Meg az első az jó, is klasszikus, tehát ez tök jó, az egy ilyen alap, hogy mondják ezt, animációs film. Ja, meg lesz Shrek 5 is ide.
2: Shrek 5?
1: Igen. Eddie Murphy, ugye hát a standard, Eddie Murphy, Mike Myers, Cameron Diaz, és ott meg tínédzser lányok lesz a probléma, hogy a felnőtt a lányuk, aki a Zendaya. Aha. Zendaya lesz a szinkrohang, ott meg az lesz, hogy amikor a kis tínédzser ogre szeretne kiszabadulni a családba.
2: Ismerjük egy pár olyat.
1: Innen folytatjuk jövő kedden.
2: Sziasztok! Na,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Továbbra sem küldünk katonákat és fegyvereket Ukrajnába, ezt mondta Magyar Péter. Kiderült, hogy ki lett az új országos tiszti főorvos. Esős napunk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell majd az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Emellett azt is hozzátette, hogy Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár pedig arról beszélt, hogy Magyarország számíthat Németország segítségére a gazdasági fejlődésben. Oroszi Beatrix lett az új országos tiszti főorvos, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt posztja szerint Oroszi Beatrix epidemiológus, aki a fertőző betegségek és a járványok egyik hazai szakértője. A posztból az is kiderült, hogy Szepesdi Zsuzsanna kerül az Országos Gyógyszerészeti Intézet élére, aki gyógyszerész, jogász és egészségügyi menedzser. A miniszter azt is hozzátette, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Holnap lesz a kerékpározás világnapja. Ebből az alkalomból arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Elképzelhető, hogy ugyanarról az állatról van szó. Egyébként idén először május elején egy vadkamera is rögzített medvét Égerszög térségében. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy nap alatt szombati budapesti BL döntő után vasárnap a londoni Wembleyben is volt egy komoly futballfiesta. Itt a sztárokkal teletűzdelt két csapat egy jótékonysági meccs keretein belül 16 millió fontot gyűjtött össze az UNICEF javára. Az egyik csapatkapitánya Robbie Williams volt, ő indítja a következő órát.
3: Ez a Night Shift a best

Kiss FM a legjobb zenék. Két kislemezt csináltak, mind a kettőt ugyanebben a felállásban, úgyhogy éppen ezért mind a mai napig nem tisztázott teljesen, hogy a Topaz név őket, kettejüket illeti, vagy csak az egyikük hivatalosan birtokosabb ennek a művésznévnek. Mindegy, öntsünk tiszta vizet a pohárba, aki énekel, ő nem más, mint William Larry Wright, a producer pedig Frank Lester William J. DeGreece. Hát ők így együtt alkották meg a New Millenniumot. Érkezik a Topaz, itt a Best of a legjobb zenék között.

It's time for change. For change.

Best FM a legjobb zenék. Bőven ezelőtt a dal előtt egyszer a Cure zenekar már megénekelte, hogy a fiúk nem sírnak, Boys Don't Cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra sem. Big Girls Don't Cry. Ez jön itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkező.

Best of a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagylemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect itt a Westen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Heteken belül módosíthatják a kreszt a rolleresek miatt, válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, borongós esős időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézi Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a kreszt módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új kreszt szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
3: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe szúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
2: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje. Alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, sőt sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Túl vagyunk a BL döntő, jövő csütörtökön már kezdődik a futballvilágbajnokság, úgyhogy a kettő között a változatosság kedvéért olimpiázzunk egy picikét. Jön az a dal, amiről mindenki azt hiszi, hogy ez volt a hivatalos himnusza a 2000-es Sydney játékoknak, de nem, de tényleg mindenki erre emlékszik onnan leginkább. Jön Vanessa Amorózi és az Absolutely Everybody.
4: Ez a Night Shift a Best

Yeah, dip trap, Fantasia.

Best FM a legjobb zenék, heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezért ez két a

Best FM a legjobb zenék. Holnap már nem a BL döntő miatt, hanem delegációk közlekedése miatt kell majd itt-ott kisebb nagyobb forgalom korlátozása számítani. Ez leginkább megállni tilos táblákban merül ki. Apáczai Csere János utca, Akadémia utca, Veselényi utca, Ganz utca, illetve BEM felső rakpart, 5. és 7. kerület. Itt tessék figyelni a táblákat. Holnap este 8

Best of a legjobb zenék, rengeteg minden kimaradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően, állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Úgyhogy ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, hush-hush, ezért itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Történelmi drogfogás történt hazánkban. Idén is figyelnek ránk a Balatonnál a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. Esős időnk lesz holnap, még felhőszakadás is várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordmennyiségű kokain foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kilogrammot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banánszállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly. Innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg HÉV szerelvényektől, a hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszélye a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Sütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 2003-ban ezen a napon került ki egy brightoni művészeti galéria kirakatába az a festmény, amelyen Kylie Minogue látható arany rövid nadrágban, és ez a festmény mind a mai napig komoly közlekedési dugókat okoz a bámészkodó autósok és motorosok miatt. Kylie Minogue is érkezik majd nálunk a következő órában.
2: Ez a Night Shift a best

Beztepem a legjobb zenek. Hideg azért nem lesz, 24 fokot nem lehet annyira hidegnek mondani, még június 3-án sem, de nyilván ebből azért nagyon sokat nem fogunk érezni, köszönhetően a hát gyakorlatilag egész napra jósolt csapadéknak. Zápor, zivatar, bárhol, bármikor kialakulhat országszerte, mindehhez még hideg front is párosul, úgyhogy frontérzékenyek, készüljetek. Shapeshifters, back to basics, ezzel megyünk tovább, itt a Westem.

Best FM a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red. Something Got Me Started.

Best FM, a legjobb zenék, a hatalmas ősszakát növesztő Limp Bizkit frontember Fred Durst kezd egyre inkább a télapóra hasonlítani. Viszont jó hír, hogy ez a télapó már nyáron érkezik Európában, nem kell rá decemberig várni. Krakkóban június 3-án, Németországban június 5-én, Csehországban pedig június 11-én lép.

Best FM a legjobb zenék, és nem csak a pár dallal ezelőtt hallott Simply Rednek aktuális, mármint hogy volt nekik aktuális tavaly a 40. évfordulót ünneplő koncertsorozat. Kylie Minogue jövőre éri el ugyanezt a mérföldkövet, és ő is egy világkörüli turnéval tervezi ünnepelni ezt a 4 évtizedet. Nagyon remélem, hogy a 24-es sziget után újra ellátogat hozzánk. És jön azon a Night Like This!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A fehértől a feketéig minden lesz a mai utolsó órában itt a Best End. 11 és éjfél között a fehérről majd a White Town gondoskodik, jön a Your Woman, a feketességről pedig a Black Attack és a Heart lesz. És a kettő között lesz itt még Faithless, Nana, Madonna és Fats & Small.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és a 2000-es évek sztárjait felvonultató fesztiválok szerencsére újból felfedezték maguknak a most érkező Fats & Small duót. Sajnos egyelőre még csak Angliában és Írországban, talán majd hozzánk is egyszer elérnek egy hasonló fesztivál keretein belül. Feel Good! Ezért kezdek itt a Best FM.

Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Fateless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless, szóval Step Too Far.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

0: hogy én tudok.
1: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen